ett. Tallet ett. Sekstini. Seks. Ni. Tjue en. To. Ett. Førtini. Fire. Ni. 87, 8, 7. 29, 2, 9. 8, tallet 8.

10. 1. 0. Ett. Tallet ett. Førtiåtte. Fire. Åtte. Femtifem. Fem. Fem. Trettifire. Tre. Fire. Trettito. Tre. To. Førtitre. Fire. Tre. 80. 8. 0. 89. 8. 9.